0: Action. Anuk-tuk ekfarnachtukut. Anuk-tuk. Anuk-tuk.
1: Guyana, litnauskut kakluta, juchtstun, apriaranik.